Mindig csúcsunk, hogy ne osztogják kicsi. Kavis a marinak kuráhat kodíték, a viszúcsunk, hamszék így fájjon, hiatt sihet. Kás, apni, alkonyod a felkerült a szívratni, hely, kóvizdén tórcsalak. Thank you.